gyere, már benyom, hogy elmél, tavaly időszakot lehet tenni bár. Hamar bírja a csigadi, like, share, és subscribe-gadira.